Szép jó napot kívánok! Önök a Zenebona Rádió magyar nyelvi műsorát hallgatják, melyet Calgaryban minden szombaton délután 5 órától sugároznak az FM 94.7-es hullámhosszon. A mikrofonnál Kozma Grimm Mária, aki szeretettel köszönt minden kedves hallgatót ezen a júliusi szép napon, 11. napján e hónapnak, a Gergely naptár szerinti 2026-os év 192. napján. Magyar nyelvű műsorunkat hallgatják, amelyel nem csak a calgary, hanem a vancouveri és torontói hallgatóinknak is szeretnék örömet szerezni, változatos zenei összeállítással és a hétről hétre megújuló témákkal igyekszek minden korosztály számára kellemes rádiós élményt nyújtani. Ahhoz azonban, hogy műsorunk továbbra is érdekes és értékes maradjon, nagy szükségem van hallgatóink véleményére is. Ha van észrevételük, ötletük, vagy egy dal, amelyet szívesen hallgatnának, örömmel veszem jelentkezésüket, elérhetnek a 403-286-3176-os telefonszámon, illetve e-mailben a zbr2008@gmail.com-on, angolul zbr2008@gmail.com. Most pedig, hogy ezeket a fontos tudnivalókat megosztottam önökkel, kezdjük is mai műsorunkat. Ezúttal is sokszínű zenei válogatással készültem, így bízom benne, hogy mindenki megtalálja majd a kedvére való dallamokat. Elsőként a Mosolyog rám című dalt hallgatjuk meg, ezzel szeretném köszönteni mindazokat a hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat. Július 11-én névnapjukat ünneplik Lili, Nóra, Amábel, Bence, Bende, Benediktus, Csende, Eleonóra, Félix, Helga, Lilian, Lilla, Nella, Nelli, Norina, Olga, Oliver, Pius, Placid, Rachel, Rákis, Szederke, Szende, Szendike és Ulrich. Természetesen azokra is gondolok, akik holnap, július 12-én ünneplik névnapjukat. Ők a Dalma, Izabella, Abony, Eleonóra, Ernest, Ernő, Fedor, Félix, Fortunát, Garzson, János, Jászmin, Leonora és Uzonka. Valamennyi ünneplő hallgatónknak nagyon boldog névnapot, jó egészséget és sok örömet kívánok. Na és most következzen a Mosolyog rám című dal.

Nagy Laci, vagyis Gitano dalát hallottuk az imént. A hazai könnyűzenei élet egyik meghatározó előadója, Nagy Laci, aki országos ismertséget a Megasztár negyedik évadában szerzett, ahol a legjobb 15 versenyző közé jutott. Nem csak kiváló énekes és gitáros, hanem dalszerzőként és zenei producerként is nagy elismerés övezi. Pályafutása során szinte valamennyi jelentős hazai előadóval és zenekarral dolgozott együtt. 2009-ben jelent meg első szólóalbuma Semmi nem elég címmel. Hát erről az albumról a címadó dal és a Mosolyog rám is országos slágerré vált. Ez utóbbit hallottuk az elmúlt percekben. A dal különlegessége, hogy a zenéjét is ő írta, a hangszerelést is ő készítette, és ezzel mutatkozott be először önálló énekesként. Az utóbbi években is rendkívül aktív, vendégelőadóként számos felvételen közreműködik, új kislemezeket jelentett meg, és rendszeresen koncertezik. Na hát, ennyit Nagy Laciról. Most villámgyorsan fellapozzuk történelmi multidézőnket. Ezúttal csak a legfontosabb eseményeket említem meg, hogy maradjon idő a mai műsor további érdekességeire is. Kezdjük mindjárt a nap egyik legjelentősebb történelmi eseményével, a Nándorfehérvár ostromával, amely a magyar középkor egyik legnagyobb katonai sikere, és európai jelentőségű győzelemként tartjuk számon. 1456. július 4 és 22 között második Mehmed oszmán szultán hatalmas sereggel ostromolta Nándorfehérvár várát, a mai Belgrádot. A várat Szilágyi Mihály védte hősiesen, majd a segítségükre érkező Hunyadi János mintegy 12 ezer katonával és Kapisztrán János 30-35 ezer keresztesével együtt július 21 és 22-én döntő győzelmet arattak az oszmán hadak felett. A mai nap, július 11-e azért különösen fontos, mert ezen a napon kezdődött az ostrom. Hunyadi János hadjáratának egyik legkritikusabb időszaka volt ez, amely néhány nappal később Európa egyik legjelentősebb hadi sikere lett. Július 12-én tovább folytatottak a heves harcok, az oszmán tűzérség szüntelenül támadta a várat, de a védők kitartottak. A végső kitörés

és a döntő győzelemre július 21 és 22-én került sor. Ez a diadal hosszú évtizedekre feltartóztatta az oszmán birodalom közép-európai előre nyomulását, és jelentősen hozzájárult a keresztény Európa védelméhez. A hagyomány szerint ennek emlékét őrzi a déli harangszó is, amelyet harmadik Kalixtus pápa rendelt el. Nos, ha már július 11-énél tartunk, egy másik fontos történelmi eseményt is érdemes megemlíteni itten. Ezen a napon 1849-ben zajlott le a harmadik komáromi csata. A komáromi csaták az 1848-49-es szabadságharc legjelentősebb ütközetei közé tartoznak. Három nagy csatát vívtak a komáromi vár körül, az elsőt április 26-án, a másodikat július 2-án, a harmadikat pedig 1849. július 11-én. Az utolsó összecsapás délután 5 óra körül ért véget, amikor a magyar csapatok fegyelmezett rendben visszavonultak a sáncok mögé. A csata rendkívül súlyos veszteségeket követelt, az osztrák hadsereg mintegy 800, a magyarok pedig közel 1500 katonát veszítettek. Ez lett a szabadságharc egyik legvéresebb ütközete. Kedves hallgatóim, ha szeretik a történelmet, erről a csatáról is érdemes egy kicsit többet olvasni. A mai multidézőben egy másik érdekes eseményre is rábukkantam, ami már közelebb van napjainkhoz. 1987. július 11-én a korabeli becslések szerint ezen a napon született meg a Föld 5 milliárdodik lakója. 5 milliárd, kérem szépen. És vajon hány ember él ma a bolygónkon? Mert ugyebár amiről beszéltem, az 5 milliárd, az 1987-ben volt. Hát nem fogják elhinni. Talán meglepő, de a legfrissebb becslések szerint ma már körülbelül 8,2 milliárd ember él a Földön. Ez azt jelenti, hogy a világ népessége jelenleg másodpercenként átlagosan 2 fővel növekszik, vagyis ennyivel több a születések száma, mint a halálozásoké. Az előrejelzések szerint 2030 körül állítólag már elérjük a 9 milliárdos népességet, és a század második felében a Föld lakossága várhatóan meghaladja a 10 milliárdot is, te jó ég. És ez meghaladja ezt a 10 milliárdot is, mielőtt a növekedés fokozatosan lelassulna, majd stabilizálódna. Vajon ez tényleg így lesz? Na és hogy miért említettem ezt meg? Hát azért, mert július 11-e a népesedési világnap. Ennek a világnapnak az a célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a kihívásokra és lehetőségekre, amelyeket a világ népességének alakulása jelent az egész emberiség számára. Hát ennyit mára, kedves hallgatóim, a történelmi multidézőnkből. Ezzel befejezem, most pedig jöjjön egy kis muzsika, egy szép modern hazafias dal, melynek címe Örökségünk. E dal és a videóklip egy olyan közösségi kezdeményezésről szól, amely a magyar nyelv, a nemzeti összetartozás és a kulturális örökség tovább adásának fontosságát állítja a középpontba. A szerzemény a Paksi Pisties zenekarhoz kötődik, és az évek során számos határon túli magyar közösséget is megszólított. Kérem, fogadják szeretettel, és ha tehetik, tartsanak továbbra is velem.

magyarul, kérlek, magyarul, érted? Magyarul sírok, magyarul mondom, magyarul írok, magyarul mosolyk.

0: megőrzöm, tanítom, továbbadom. A szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját elvenni nem hagyom.
1: Önök a Zenebona Rádió magyar nyelvű műsorát hallgatják, a mikrofonnál Kozma Grimm Mária. Július 11-én Szent Jakab havának, vagy ahogyan eleink nevezték, nyárhó, illetve áldás hava alkalmából egy kis népi hagyománnyal is készültem önöknek. Úgy gondoltam, érdemes időről időre visszatekintenünk gyökereinkre, hiszen népi hagyományaink nem csak múltunkat őrzik, hanem ugyebár identitásunkat is erősítik. Ezt a gondolatot Györfi István szavai is szépen megfogalmazzák az Illik tudnom, mert magyar vagyok című könyvben, mely Mátyás Szabolcs szerkesztésében jelent meg, és ahol ez olvasható, idézem. A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, s a nemzetközi műveltség tesz bennünket európaivá. Ha azonban az európaiságra törekszünk, lehetünk nagy műveltségű népek, de minél hamarabb megszűnünk magyarnak lenni. Eddig az idézet. Hát e gondolat jegyében fellapoztam néhány néprajzi forrást, és összegyűjtöttem július hónap pár érdekes hagyományát, népi elnevezését és hiedelmét. Bízom benne, hogy ezek közül önök is találnak majd olyat, amely felidéz egy régi emléket, vagy éppen egy új érdekességgel gazdagítja ismereteiket. A július az év hetedik hónapja, a nyár dereka, amikor a természet bősége és az ember munkája egyszerre mutatja meg a legszebb arcát. A római naptárban eredetileg Quintilis volt a neve, később azonban Julius Caesar tiszteletére nevezték át

Juliusnak, illetve amelyből a magyar Július elnevezés is származik. A magyar néphagyományban a hónapnak több szép neve is fennmaradt. Szent Jakab hava az apostol július 25-ei ünnepére utal például. A régi gazdák úgy tartották, hogy Szent Jakab napja fontos forduló pont az időjárásban, amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz az ősz eleje is. Több helyen ekkor kezdték meg a szőlő érésének figyelését, és a pásztorok is különös jelentőséget tulajdonítottak ennek a napnak. A nyárhó elnevezés magáért beszél. Ez a nyár legteljesebb időszaka. A gabonaföldek aranysárgára érnek, a réteken illatozik a széna, a kertek és gyümölcsösök pedig bőséges terméssel ajándékozzák meg az embert. A hosszú nappalok és a melegesték évszázadokon át meghatározták a falusi élet ritmusát. Az áldás hava elnevezés talán a legszebb népi elnevezések egyike. Nem véletlenül kapta ezt a nevet, hiszen ilyenkor érik be az egész éves munka gyümölcse. Július az aratás ideje, amikor a föld visszaadja mindazt a gondoskodást, amelyet tavasszal kapott. A gazdák számára ez egyszerre jelentett kemény munkát, reményt és hálát. A jó termést mindig Isten áldásának tekintették, ezért az aratás nem csak mezőgazdasági munka, hanem közösségi és lelki esemény is volt. A népi bölcsesség számos időjóslást is kapcsolt júliushoz. Azt mondták például, ha Jakab napja derült, hát akkor kemény télre lehet készülni. Egy másik mondás szerint, amilyen a július, olyan lesz a január. Bár ezek tudományosan nem igazolhatók. Évszázadokon át segítették ellenben a gazdákat a természet megfigyelésében. Július 20-a Illés napja. Ószövetségi próféta az Illés, ugyebár. Időjárási megfigyelések szerint ezen a napon gyakoriak a viharok. Mennydörgéskor azt mondják, Illés szekere zörög, mert ugyanis a Szentírás szerint Illés próféta tüzes szekerén ment föl az égbe. A mezőn ezen a napon munkatilalom volt, nehogy a villám csapjon valakibe a szabad ég alatt. Általában féltek ettől a naptól, mert gyakran fordult elő jégverés, vagy a vihar szétzilálta, illetve felgyújtotta a kazlakat. Egy másik fontos nap a népi kalendáriumban július 22. Mária Magdolna napja, a bűnös életből megtért asszony napja. Szeged környékén az asszonyoknak ezen a napon tilos volt a mosás, és szokás volt a kislányok hajából egy keveset levágni, hogy ugyebár gyorsabban nőjön. Most én nem értem itt, hogy mire célzanak a könyvben, a lexikonban, hogy gyorsabban nőjön a kislány vagy a haja. Na de hát, ezt írják, ezt olvastam el. Ha esett az eső, úgy tartották, Mária Magdolna siratja bűneit. És még egy utolsó fontos nap van ebben a hónapban, és pedig az július 26-a Szent Anna napja, Szűz Mária édesanyjáé. Ilyenkor, de hát mondjuk nem csak ekkor, a katolikus asszonyok hozzá könyörögnek gyermekáldásért. Július tehát nem csupán a nyár közepe, hanem a bőség, a kitartó munka, a hála és a remény hónapja is. Olyan időszak, amikor az emberek és a természet különleges harmóniában él együtt, és amikor minden beérő kalász, minden érett gyümölcs és minden napsütéses nap arra emlékeztet bennünket, hogy a szorgalom gyümölcse előbb-utóbb mindig beérik. Na és ha már a gyümölcs beérése szóba került, mi más is következhetne, mint egy dal, amely valamilyen módon kapcsolódik ehhez a témához. Hallgassuk meg a pálinka dalt, hiszen a jó pálinka alapja valóban az érett szamatos gyümölcs. Jaj, egy pillanat,
valami összekeveredett itt nálam. Úgy látszik, a nyári melege kicsit megtréfált, megérintette a fejemet is, mert bár a pálinka is egy

Szép magyar hagyomány része. Ma nem erről szeretnék mesélni önöknek. Helyesbitek, nem a pálinkáról, hanem a borról lesz szó, és nem a pálinkadalt hallgatjuk most meg, hanem az igazi magyar hangulatú bordalt a Kárpátia előadásában. Na, ezt akkor tisztáztuk. Maradjanak továbbra is velem, mert a dal után a magyar borkultúra világába fogunk kalandozni. Addig is jó zene hallgatást, kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak.

Ez a dal adta az ötletet, hogy ma a borról, annak eredetéről, készítéséről és fogyasztásának különlegességeiről beszéljek. Természetesen nem saját tapasztalataimra alapozom ezeket a gondolatokat, hanem olvasmányaimra és történelmi ismeretekre, meg a lexikonnak a szövegére. Felmerül a kérdés, ugyebár, hogy mikor és hol készítették el az első alkoholos italt, illetve az első bort. Hogyan fedezték fel az emberek a bor bódító hatását, és miért maradt fenn a borkészítés hagyománya évezredeken át? Hát a magyar ember életében, a pálinka mellett, a bornak is kiemelt szerepe van. Sokan talán nem is tudják, hogy a jelenlegi régészeti kutatások szerint az első ismert bort, hát nem a magyarok, sőt nem is a görögök készítették, hanem

A legkorábbi bizonyítékok szerint a borkészítés mintegy 8000 évvel ezelőtt a mai Grúzia területén kezdődött. Később a görögök fejlesztették tovább a borkultúrát, és jelentős szerepet játszottak abban, hogy a szőlőtermesztés és a borkészítés elterjedjen a földközi tenger térségében. A görög mitológia szerint Kolhisz földje a szőlő egyik legendás őshazája volt, ezért a mondákban fontos szerepet kap a szőlő és a bor eredete. A mítoszok azonban nem minden esetben egyeznek meg a régészeti kutatások eredményeivel. Mindez jól mutatja, hogy a borkultúra rendkívül régi múltra tekint vissza. A bornak nem csak az íze, hanem a története is lenyűgöző. Évezredeken át számos nép, köztük a görögök, a rómaiak, majd később a magyarok is, gazdagították a borkészítés tudományát és hagyományait. A Biblia szerint Noé készített először bort a vízözön után, miután bárkája az Ararát hegyén megfeneklett. Bár ez legenda, a valóságtól nem áll távol. A szőlő egyik őshazája valóban a Kaukázus és Kis-Ázsia vidéke, a mai Örményország, Grúzia és Azerbajdzsán térsége. A pontos őshazát nem ismerjük, de a kutatások szerint a szőlőtermesztés és a borkészítés Európa és Ázsia határvidékén kezdődött, ahonnan később az egész világon elterjedt. Azt nem tudjuk pontosan, ki és mikor készítette az első bort, hiszen valószínűleg több helyen is egymástól függetlenül fedezték fel a borkészítés módját. Az azonban biztos, hogy már több mint 4000 évvel ezelőtt is fogyasztottak bort. Ezt bizonyítja Hammurapi kőbe vésett törvénye is, amely megszabta a bor árát, megtiltotta a részegek kiszolgálását, és a szabályok megszegését súlyos büntetéssel, néha halálbüntetéssel sújtotta. Érdekes, hogy az ókori görögök gyakran különféle fűszerekkel ízesítették boraikat. Előfordult, hogy sót vagy tengervizet adtak hozzá, de ánizsal, korianderrel, köménnyel vagy rózsaszirmokkal is gazdagították az ízét. Magyarországon a szőlőtermesztést feltehetően a rómaiak honosították meg a Dunántúlon, bár egy időre császári rendeletek visszaszorították a pannoniai szőlőművelést az itáliai borok védelmében, Marcus Aurelius Probus ismét engedélyezte a szőlőtelepítést. Ettől kezdve a hazai borkultúra folyamatosan fejlődött. A magyar borok ma is világszerte elismertek, ebben jelentős szerepet játszott Mátyás János, aki mintegy 180 új szőlőfajtát nemesített, köztük a híres szőlőskertek királynőjét. Kevésbé ismert Price Moore neve pedig 1861-ben Louis Pasteur kutatásait megelőzve, ő felismerte, hogy a bor hőkezeléssel tartósítható, így aztán megakadályozható a tókai borok utóerjedése. Nos, ha már szóba került Tókai, induljunk tovább Badacsony felé is, és nézzük meg, honnan ered a különleges nevű szürkebarát szőlőfajta. A badacsonyi szürkebarátot sokan úgy jellemzik, mint a tűz és a méz tökéletes találkozását. De vajon honnan ered ez a különös név? A név a középkori ferences szerzetesek egyik ágához, az úgynevezett szürke barátokhoz köthető, akik egyszerű szürke ruhát viseltek. A szerzetes rendek nem csak a lelki élet, hanem a gyógyítás fontos központjai is voltak. Gyógynövényekkel ízesített borokat és más italokat is készítettek, amelyeket gyógyító célokra használtak. Idővel szokássá vált, hogy egy-egy különleges borfajtát vagy szeszes italt szerzetes rendekről neveztek el. Ennek a hagyománynak állít emléket a híres badacsonyi szürkebarát, amely ma is a magyar borkultúra egyik legismertebb bora. Nos,
Ez is egy érdekes történet volt a bor világából, nem? Azt

Köszönöm, kedves hallgatóim, mára ennyi elég is ebből a témából. Már azért is, hogy maradjon időnk egy kis vidámságra, vagyis a kabaréra. De előtte még lejátszok egy dalt, ezúttal kérem szépen a pálinkáról. Erről az italról is szerettem volna mesélni, azért keveredtem össze az elején ezzel a dallal, de mindegy. De ez már egy másik műsor témája lesz, mert most már nincs idő rá. Ellenben most következzen Osztobányi László és barátai vidám dala a pálinkáról. Jó szórakozást és hangos hahotázást kívánok mindenkinek!

Miért így áll bort? Mert a borfogyasztás egy különleges gasztronómiai élmény, és egy igazán előkelő rítus társul hozzá. Persze csak akkor, hogyha tudjuk, hol a határ. Szerény véleményem szerint ez a Cabernet Sauvignon igazán kiemeli, mert morhahús, pikás íz.

0: Ét, és emellett tökéletesen illeszkedik az este hangulatához.
1: És megmondaná nekem, hogy ezt az információt miért éppen a melleimmel osztotta meg?
0: A borivás egy több ezer éves hagyomány. Különböző vallásokban és kultúrákban a bor egy isteni eredetű italnak számít, és mi magyarok is így viszonyultunk hozzá történelmünk során. Ennek mai napig felelhető bizonyítéka, hogy a magasztosabb eseményeket egy pohár borral koronázzuk meg, egyfajta szakrális köszönet nyilvánításként. Átmentél! Iszunk! Megbuktál! Iszunk! Péntek van! Iszunk! Voltak idők, amikor a bort muszájból is fogyasztották. A török háborúk által sújtott Magyarországon az ivóvíz gyakran járványok és betegségek okozója volt. A kanizsai várkapitány Nádorhoz írt kérelmező levelében ez a mondat olvasható. Bort küldjön Kend, mert uraim a víztől mind elbetegednek. Erre felbuzdulva egy jókedvű borozós estén, mikor telefonon pizzát rendeltünk, a következő párbeszéd hangzott el. Hello! Egy sonkás pizzát kérnénk szépen.
2: Ajánlhatok mellé desszertet, üdítőt, esetleg akciós ásványvizet.
0: Bort küldjön Kent, mert uraim a víztől minden betegednek. Egy 10 másodperces kínos csend után.
2: Oké, megoldjuk.
0: Ezt kaptuk a pizza mellé. Ezúton is köszönjük szépen. A bor jótékony hatását manapság sem érdemes figyelmen kívül hagyni. Főleg, hogy segíthet abban, hogy ne felejtsd el azt, amire emlékeznél, ha nem felejtetted volna el azután, hogy emlékeztél rá, mielőtt elfelejtetted. Ha ennek a mondatnak az értelmezése problémát jelentett számodra, akkor valószínűleg nem ittál eleget. Ugyanis a bor fokozza a szellemi teljesítményt, és lassítja az agyi funkciók romlását. Tehát a memóriánknak is jót tesz. Szóval a vizsgák előtt inni kell? Hát azért ezt nem hinném. A szomszédunkban lakó Gyuri bácsi már évek óta túlzottan nagy borfanatikus. Ebből fakadóan minden reggel azzal kezdi napját, hogy 20 percig öntözi a háza melletti betont tavaszi rózsakertre emlékeztetően vörös fejével. Eközben az aktuális miniszterelnököt szídja, mivel szerinte miatta nem nőttek még ki a pipacsai. A betonból. Amiket valójában 5 méterrel arrébb ültetett. 8 évvel ezelőtt. Úgyhogy a borra is igaz a mondás. Kismértékben orvosság, nagymértékben Gyuri bácsi. Ezt a franciák is nagyon jól tudják. Mondjuk ebben valószínűleg az is szerepet játszik, hogy az ő nyelvükön elég hülyén hangzana az, hogy
3: Gyuri bácsi.
0: Legalábbis a Google fordító szerint. Na de azért ennél többről van szó. Franciaországban a nagymértékben fogyasztott telített zsírsavak és a mozgásszegény életmód ellenére ritkábbak a szív- és érrendszeri betegségek, mint más országokban hasonló életvizet folytató lakosoknál. Ez a franciák rendszeres, de mértékletes borfogyasztásának köszönhető. Az örök élet titka tehát. Naponta 3 kg tepertő, 1 kg hagymás zsíros kenyérrel, mellé kísérőnek ízlés szerint 2-3 liter bor. Bár a bor számos egészségünkre jótékony hatása ismert, és az emésztésnél valóban segít a keményítő és zsírtartalmú ételek lebontásában. De nem a túlzásba vitt fogyasztásra fog abban segíteni, hogy én unokáinkkal is együtt járhassunk majd bulizni. Papa, mit hallgatsz már megint?
4: Ez egy igazi klasszikus Skrillex. Holnap megyünk az emlék koncertre, a nyugdíjas klubbal. Jóló!
0: Papa, ma megint beborosztál?
4: Csak reggel ittam egy pár pohárral.
0: Oké, papa, de ha befejezted a táncolást, akkor gyere le a tetőről, mert a szomszéd már nagyon ideges. Főleg, hogy már egy órája azt üvöltözött a kéményébe, hogy megjött a dubstep Mikulás.
4: Szöveg!
0: A benne található élettanilag fontos anyagok többek közt elősegítik a helyes szívműködést és vérkeringést, vérképzést, az idegek anyagcseréjét. A kálcium pedig segít, hogy csontjaink és fogaink egészségesek maradjanak. Jó van, nyissa ki a száját.
4: Ó, ember, mi ez?
0: Nem vágom, doki, én minden nap iszom. A szervezeted napi maximum 2-3 deci bornak kifejezetten örülni fog. Feltéve, ha nem egy műanyag palackos bornak címkézett valamit emelsz le a boltok polcairól. Ugyanis egy tanulmány bebizonyította, hogy már heti 2 pohár bor is segíthet leküzdeni a depressziót.
5: Fater, gyere gyorsan, itt a vég! Bekövetkezett a zombi apokalipszis!
4: Nyugi, nyugi, ne idegeskedjél már! Az agyatokat akarom! Nyugi, nyugi, ne agyaj már inkább, gyere és csatlakozz hozzánk! Nem vagy túl jó színben, iszott eleget?
5: Apa, ez megeszi a karodat!
4: Nyugi, nyugi, úgyis a másik kezemben van a bor.
0: Szóval egy minőségi bornak sokat köszönhetünk, és miután elfogyott, még akkor sincs okunk a búslakodásra. Míg egy flakonos borból maximum cipőt tudunk varázsolni magunknak, az üveges változatokból látványos dekorációt, vagy akár egy komplett bútort is készíthetünk. De a legmeggyőzőbb tudományos tény, ami alátámasztja, hogy a borfogyasztás mennyire jó, az állatvilágban keresendő. Egy nemzetközi kutatás bebizonyította, hogy a medvék kizárólag azért alszanak téli álmot, mert nem tudnak forralt bort készíteni.
6: Jó van, öreg, vége a bulinak! Azonnal jöjjön le a tetőről!
4: De hogy az, Gyuri? Kinőttek már a pipacsaid?

vezérfonal a tudományos borkóstolás. A borkóstolást elvtársak csak léha és felelőtlen iszákos tekinti vedelési alkalomnak. Komoly szakember tudományos alapon tanulmányozza a tárgyat. Először is a színét vesszük szemügyre, aztán az illatát figyeljük meg, és szinte csak cseppenként. Kortyolgatva megállapíthatjuk, hogy erre a szilvánira az egészen sajátlagos zamata a jellemző. Bukéja van ennek a bornak, elvtársak. Bukéja. Mi szakemberek így nevezzük azt a különleges micsodát, ami az igazit megkülönbözteti a csinálmánytól. Na persze, a kóstolgatással nagyon vigyázni kell, kedves elvtársak, mert ez a szilváni, ez nagyon csalós. Eleinte csak melengeti a kebelet, később aztán komoly kibicsaklás okozhat a tárgyilagos szemlélet rovására. Laikus is észlelheti, hogy illata, zamata. Mennyivel más ennek a badacsonyi rizlingnek? Más a bukéja, kartársaim. Más a bukéja és testesbor. Kvázi harapni lehet. Na persze, óvatosan harapjunk, kedves kartársak, mert az a badacsonyi rizling, ez is nagyon csalós. Na már mostan, ha szigorúan tudományos alapon folytatjuk a vizsgálódást, akkor ez a tramini fűszeres a helyes sorrend. Illata. Zamata. Olyannyira jellegzetes, hogy semmi mással nem téveszthet össze. Figyelj csak meg, drága édes barátaim, hogyha egymás után dobunk le egy-egy pohárkával a háromba, akkor tisztán sprégnással érezhetjük a köztük levő lényeges differenciát. Na persze most már nagyon óvatosan dobálj, drága arany barátocskáim, ugye, mert ez keverve pláne nagyon csalós. És most egy egészen piszige pohárkával az asszú félességek egyik másikából. Trisztán csak annak a megállapítása véget, hogy az asszú félesség, mint olyan, egészen más ilyen. Na persze, édes komácskáim, most már rendkívül ugye rettentően vigyázunk, mert ez az asszú félesség, ez már büdösül csaló. Hanem ami most következik, az külön fejezetet érdemel a tudományos vizsgálódás anyagában. Küllemre egyszerű kardaraga. Karkaradara. Kradarkaka. Trilos a színe.

törzs az íze, és testes bor, gyerekek! Becsület, szentses, egy atya úristenemre, hogy testes bor! Dóta van benne, hogy az egy agy befutalja, zutatta hoz. Na persze, nem bajdiráskodunk komoly tudományos előadáson, nem korcsma ez, nem spi. Orgóstolás, mint olyan tudomás alapot. Melyik asztalra tegyem, gyerek? Ácsi az egész! Ebbe dugjátok a csörötöket, cukorpofáim! Ha egyáltalán meg akarjátok tudni, mi az az anyatej! Kölkeim! Magzatjaim! Valahogy el nem unasztuk vizsgálódást trágyává tenni ezt a csopaki nyakolajat, csak úgy szabad kézből gallér mögé vigyáljam! Persze iszontatóan vigyázva! Édes cimborám, egy egészen piciget csókot hadd lehelek nemes homlokodra, tudományos alapot, te pajtikám, mert ennek a bukéját, hát valami bitangó arab, te, hogy van az ott, befutalja, zutatta, hogy szél, akkor persze, pianisszívó, nem ordibálunk, csendben van, már kiadni, ma én tercelek, hogy rezegjem bele a nagy csinál, hogy jelen ezt vagy a kanetári a pupám. Egyet naposak az etolája, mert egyszer esik egy esztendőbe.

Minden dinomdánomnak egyszer vége lesz, a zenebona is elcsendesedik, mert lejárt a mai pontosan 55 percre szabott műsoridőnk. Ezzel pedig a 967. adásunk végéhez érkeztünk. Kedves hallgatóim, sietve búcsúzom, abban a reményben, hogy ma is érdemes volt bekapcsolni a rádiót, és hát mondjuk nem bánták meg, hogy ezt

az egy órácskát velem töltötték. Ha minden jól megy, egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben ismét jelentkezek egy új műsorral. Nagy öröm lenne, ha akkor is velem tartanának. Tiszteljenek meg jelenlétükkel. Köszönöm a figyelmet, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kozma Grimmáriát hallották Calgaryból, a Viszonthallásra.